0: Ja, macht Angst. Natürlich macht es Angst.
1: Tegyük tönkre tenni a természetet, akkor természet visszaköveteli a rendetlenséget.

Budapeste jelenleg stagnál. Én mindenkitől azt kérem, hogy folytassuk azt a nemzeti összefogást, ami kialakult az országban.

0: Ja, macht Angst. Natürlich macht es Angst.
1: De gyüktöntetlen a természetet, akkor természet visszaköveteli a rendetlenséget.

Budapesten jelenleg stagnál. Én mindenkitől azt kérem, hogy folytassuk azt a nemzeti összefogást, ami kialakult az országban.